0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok!
1: Jodin FM. Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сильяна Стопа и один ФМ. Класне радіо в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyam a stopa.
1: Jodin FM.
2: Klasné radio.
1: Vdorohu.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjana 102. Biodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a szava. Jodin FM.
1: Klasszne Radio.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тарацкозі Ференц. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága Urunk, hála szívvel köszönjük te néked a mai reggelt is, ahogy naponként megújított kegyelmedet, és hogy naponként hívsz magadhoz, engedsz magadhoz. Hála szívvel köszönjük, hogy jelenlétedben lehetünk, és tőled kérhetjük, várhatjuk azt a vezetést, amely az élet útját, amely az áldást hordozza. Kérünk, engedd ma is a te akaratodat értenünk. Kérünk, te munkálkodj bennünk, hogy megértve akaratodat, az munkálkodjék bennünk, hadd tudjuk forgatni a mi szívünkbe, hogy életünket változtassa, és neked tetsző, a te dicsőségedre lévő élet legyen. Kérünk, jöjj közénk, áldj és szentelj meg bennünket. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetségi szakaszból olvasom. Pál apostolnak Róma beliekhez írott leveléből, 16. rész első 16 verséből. Míg az igeszakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istenek igéje. Ajánlom nektek Fébét, ami nénénket, ki a Ketriabeli gyülekezetnek szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priscillát, Akvillát, kik nekem munkatársaim Krisztus Jézusban. Akik az én életemért saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. Köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házukban van. Köszöntsétek az én szerelmetes Epenétuszomat, aki Akhája zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott körülöttünk. Köszöntsétek Andronikuszt, Juniát, az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak Krisztusban. Köszöntsétek Ampliást, ki nekem szerelmesem az Úrban. Köszöntsétek Orbánt, ami munkatársunkat a Krisztusban, Stakiszt, az én szerelmesemet. Köszöntsétek Apelleszt, ki a Krisztusban megpróbáltatott. Köszöntsétek Arisztobulusz háznépéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek Narcissust háznépéből azokat, akik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát, Trifoszát, kik munkálódnak az Úrban. Köszöntsétek szerelmetes Perziszt, ki sokat munkálkodott az Úrban. Köszöntsétek Rufuszt, ki kiválasztott az Úrban az ő anyját, aki az enyém is. Köszöntsétek Aszinkrituszt, Flégont, Hermászt, Patrobászt, Merkuriuszt, és az atyafiakat, akik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt, Juliát, Néreuszt, az ő nénjét, Olimpászt, és minden szenteket, kik velük vannak. Köszöntsétek egymás szent csókolással, köszöntenek titeket Krisztus gyülekezetei. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a római levelet olvasva egy hatalmas nagy levegővétel, hisz nagyon tömören, de mégis nagyon-nagyon nagy mélységeiben fogalmazza meg Pál apostol a római gyülekezetnek, hogy mit is jelent tulajdonképpen Isten viszonyulása hozzánk, mit jelent nekünk az Istenben való lét, mit jelent a Krisztus követése. Viszont a mai nap ige szakaszunkban eljutottunk a végéhez, amikor a köszöntések hangzanak el, és bár nem sokat mondanak nekünk ezek a nevek, egy néhányat kivéve, akiről már olvashattunk az apostolok cselekedetében, de a többiek teljesen ismeretlenek. Mégis itt vannak, mégis valamilyen szándékkal íródtak le. Emlékeztetem a gyülekezetet, hogy ahogy kezdtük a római levelet, egy nagyon fontos mondat hangzott el annak idején, az első fejezetben, így hangzott: először hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. A ti hiteteknek az egész világon híre van. Ebbe a gondolatmenetbe kell lássuk a mai napig a szakaszunkat, amikor ezek a sok nevek elhangoznak. És azt is hozzá kell tegyük, hogy a római gyülekezetben a megszólítottak, azokat, akik névlegesen is megszólít, hát ezek alkotják tulajdonképpen a római közösséget, úgy, hogy külön kis gyülekezetek Rómában, és valahol arra buzdít egyben ez a köszöntés is, hogy ezek a különálló kis egységek összekapcsolódjanak. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy ezek a nevek, ahol akik máshol is szerepelnek, fontos látni azt, hogy az a római háttér, ami az ottani gyülekezetet is meghatározza, akár gondolhatunk itt Priscillára, vagy másokra, férjével, tehát ők valamikor Rómából indultak, Korintusban letelepedtek, és aztán visszakerültek Rómába. Ugyanis Krisztus után 40-ben kijön a rendelet, hogy minden zsidó ember, keresztény ember hagyja el Rómát. És ekkor kénytelnek ugye Priscilláék is elmenni, és aztán későbbiekben visszajöhetnek, visszajönnek, és ott folytatják, ahol annak idején elkezdték. Viszont ennek van egy nagyon fontos üzenete, kedves testvérek, hogy vannak helyzetek, amikor a szorítások, a nyomorúságok, amik a keresztény ember életében ott vannak, ha kész az ember megérteni azt, hogy a nyomorúság is javunkra válik, Isten áldása lehet, akkor nem azon sopánkodik az ember, hogy jaj, nekem milyen rossz, jaj, milyen nehéz idő van, hanem felfedezi annak a lehetőségét, hogy el kell menni Rómából, megyünk Korintusba. És Korintusban semmi nem változik. Ugyanúgy szem előtt tartják azt, hogy az Istenben vetett hitet megélni, és a Krisztussal való kapcsolat által gyülekezetet alapítani, sőt, Pál apostol mellé állni. Tehát ha azt a helyzetet nézzük, hogy akár Aquila és Priscilla el kell meneküljön Rómából, akkor azt lehet mondani, hogy milyen szörnyű dolog az, amikor olyan helyzet van, hogy el kell menekülni az adott helyről. És talán ez érzékenyen érinthet bennünket is, hisz nagyon sokaknak el kellett menekülniük. És az elmenekülés, lehet azt mondani, hogy milyen szörnyű dolog, és hogy mennyire reménytelen ilyen szempontból a jövő, mert hogy sokan elmennek, de ha az Isten gondolataiban van benne, akkor azt is szabad felfedeznünk, hogy ha Isten számára fontos ez a város, fontos ez az ország, vagy ez a Kárpátalja, akkor eljön az idő, amikor sokan visszatérnek. Persze fontos hozzátegyük azt, hogy ezek a mozgások, amik ott Rómából is kikényszerülnek az emberek és elmennek, ezek mind-mind abban a megvilágításban vannak, hogy Krisztusban. Többször a mai napig a szakaszunkban olvasuk azt, hogy köszöntsétek, akik az Úrban vannak. Tehát az egésznek az alapja az, hogy az Istenbe vetett hit nem mentesít engem a különböző nehéz utaktól, de a Krisztusban való lét magában hordozza lehetőségképpen, hogy áldássá váljék maga a szorultság, a nyomorúság. Mert áldássá válik azáltal, hogy Korintusban is az evangélium szólhat. Áldássá válhat, hogy Efézusban is az evangélium szólhat. Pedig, ha csak azt tartjuk szem előtt, hogy a római közösségből indulunk ki, akkor megállapíthatnánk azt, hogy nincs visszaút, szörnyű, vége van, mert a keresztényeknek menekülniük kell. És mégis azt látjuk, hogy, hogy tulajdonképpen az Isten gondolataiban megvan annak is az ideje, amikor ismét a római gyülekezet növekedhet. Ismét helyreállhat, úgymond az Isten szerinti élet ott Rómában. Tehát fontos megállapítanunk azt, hogy nem minden az, aminek látszik. Sokszor az, amit látunk, az, ami a szemünk előtt van, szemünk előtt nyomorúságnak tűnik, kilátástalannak tűnik, de ha mögé látunk, ha engedjük, hogy Isten kezébe kerüljön, engedjük, hogy Isten vezetése alatt legyen, akkor áldásul szolgál. Ugyanakkor az, amivel kezdődik a római levél, hogy a ti hiteteknek világon híre van, mindenütt híre van, ez többek között abból is adódott, hogy sokan el kellett menekülniük Rómából. Hisz ezek a nevek, amiket felsorol Pál, úgyhogy ő még nem volt Rómában, ez azt sejteti, hogy ezek az emberekkel valamilyen formában találkozott máshol, vagy hallott róluk máshol. Tehát miért is lehet ilyen nagy híre ennek a római gyülekezetnek? Azért, mert azok, akik Rómából el kellett menjenek, azoknak az életük, a hitük hiteles, és ahová kerülnek, ott nyilvánvalóvá válik, hogy kicsodák. De jó lenne így tekinteni mindazokra, akik elkényszerültek Kárpátaljáról, vagy akár a beregszászi gyülekezetből. De jó lenne így tekinteni azokra, hogy akik elmentek, azoknak híre van. Vitték a jó hírt innen, és nyilvánvalóvá vált ott az ő hitük, és hitük által a jó hír. Mert ugye nagyon érdekes a Szentírásban ennek a felfedezése, hogy itt, amikor Pál arról beszél, hogy a ti hiteteknek híre van, az egész világon híre van a ti hiteteknek, itt ugye az a szó szerepel, hogy jó hír, ugyanaz a szó, ami az evangéliumokon ott van, hogy Máté jó híre, Lukács jó híre, evangéliuma. Azaz, mitől válik az én hitem jó hírré, evangéliummá? Mert ugye azt nem szabad elfelejtsük, hogy mindenkinek van valamilyen híre. Általában ilyen nagyba szoktunk gondolkodni, és akkor, ha előjön, akkor azt mondjuk, hogy a beregszászi gyülekezetnek milyen híre van. De tudjátok, a beregszászi gyülekezetnek olyan híre van, amilyen híre van a te életednek, a te hitednek itt ebben a gyülekezetben. Azaz, itt valóban abból kell kiinduljunk, kedves testvérek, hogy egyénileg, akik itt vagyunk Kárpátalján, itt vagyunk beregszászi gyülekezetben, a mi hitünk milyen formában evangélium? Mert ugye attól válik evangéliummá, hogyha mások számára elérhető. Ha az én hitem egy bezárt hit, egy önző hit, egy passzív hit, annak nincsen evangéliuma, annak nincsen jó híre. Ha viszont elérhető, nyitott, azaz az életet szolgáló élet, na onnantól kezdve evangélium a hitem. Így kell lássuk ezeket, akik itt vannak felsorolva, és akkor itt néhányat emeljünk ki. Fébével kezdi Pál, azt mondja, ajánlom pedig nektek Fébét, ami nénénket, a kétrabeli gyülekezetnek szolgálója, diakónusa. Úgy tartják, hogy Fébé az, aki viszi ezt a levelet Rómába. Nem írja az apostol, hogy miért kellett Fébének Rómába menni. Minden esetre azt látjuk, hogy mint egy ajánló levelet küld Pál az ő személyéhez, hogyha viszi ezt a levelet, akkor elmondja, hogy tulajdonképpen fogadják be Fébét, mert hogy ő küldi. És ugyanakkor itt újra láthatunk egy kortörténeti igazságot ezzel az ajánlással kapcsolatosan. Ugye az első gyülekezetekben, különösen Rómában, meg Jeruzsálemben is, amikor üldözték a keresztényeket, akkor titokban, házaknál, vagy a későbbiekben katakombákban tartották az alkalmaikat a keresztények. Na most, mivel ilyen szorítás alatt voltak, ezért nem volt mindegy, hogy kik azok, akik csatlakoznak a gyülekezethez. Ugyanis, ha egy besugó, egy rossz szándékú ember csatlakozott a gyülekezethez, akkor pillanatokon belül híre ment, és pillanatokon belül elfogták ezeket az embereket, keresztényeket. Ezért ahhoz, hogy valaki csatlakozzon a gyülekezethez, kellett egy kezes, aki úgymond ajánlásként ott volt mögötte. Mert hogyha egy evangéliummal rendelkező ember, tehát egy jó hírrel rendelkező ember, hitét megélő ember azt mondta, hogy igen, XY, ismerem, és valóban azért van közöttünk, mert az Isten országának a tagja, mert Isten gyermeke, akkor innentől kezdve biztonságban maradta a közösség. Tehát ebben az időben nagyon fontos volt az, hogy mindenki mögött legyenek kezesek, akik vállalták azt, hogy igenis ő Isten hívő ember. Talán ma sem lenne idegen dolog, vagy rossz dolog, hogyha mernénk így egymásra tekinteni, hogy mennyire vagyunk egymás számára kezesek. Mennyire vállaljuk egymásért. Merjük egymásért vállalni az ajánlást? Mered vállalni azt, hogy XY, ő valóban megtért Isten hívő ember, és ezért ajánlod? Hogy mennyire fontos lenne ez? Ez különösképpen egy presbiter választásnál jön elő. Minek az alapján választunk presbitereket? Mert hogy többet van a templomba? Mert hogy nem tudom, a városba közismert? Vagy pedig azért választunk vezetőket, mert hogy teljes mértékben ismerem, elfogadom és támogatom azt, ahogy ő jó hírként, evangéliumként forog ebben a gyülekezetben. Milyen más lenne egy gyülekezet, hogyha ez lenne a mérvadó? Ugyanakkor egy másik nagyon fontos dolog a mai napig e szakaszunkban, kedves testvérek, itt a nevek felsorolásával, köszöntések, ajánlások, ezekben szintén egy ős alap, első gyülekezet meghatározó igazság fogalmazódik meg. És pedig az, hogy a gyülekezetben, Isten népek között a kapcsolat, az mire épül? Ha úgy feltesszük magunknak kérdésként, hogy itt ebben a gyülekezetben mi az, amire épül a mi minden napunk, egymással való kapcsolatunk, akkor talán érdekes dolgok jönnének ki, vagy jönnének a felszínre. Tehát milyen meghatározó kapcsolatok vannak közöttünk? A felolvasott ige szakaszban a következőket olvassuk. Fébé, mint gyülekezet szolgálója. Aztán szentek, sokaknak pártfogója, nekem is, Priscilláék, akik munkatársaim, vagy következő Epenetus, Achaia zsengéje, Mária, sokat munkálkodott körülöttünk, vagy Andronikus, aki nálamnál is elő volt Krisztusban, Ampliász, szerelmesem az Úrban, vagy köszöntsétek Krisztusban megpróbáltatott Arisztobuluszt. És sorolhatnánk, hogy igazából olyan jelzőket használ ezekre az emberekre, akik valóban odaszánt életről beszélnek. Tehát gyülekezet közösségében mindenkinek megvan a maga helye. Azáltal válik evangéliummá az ő életük, hogy szolgálnak, hogy életüket kockáztatják, hogy munkatársak, hogy diakónusok, hogy... És sorolhatnánk mindazt, amit itt Pál felsorol, hogy a gyülekezet közössége ezáltal élő közösség, hogy mindenkinek megvan a maga helye és szolgálata. De jó, ezt is ugye a szívünkben forgatni, hogy vajon ma egy gyülekezet közösségét, hogyha jellemezni kellene, akkor mit lehetne jellemezni, vagy mit lehetne elmondani róla? Az, hogy van egy vasárnapi istentisztelet, amikor összegyűlünk. Az, hogy vannak néhányan, akik egy bibliórán részt vesznek. Az, hogy van egy presbitérium, akik havonta egyszer összeülnek. És mint döntéshozó testület, döntéseket hoznak. Vagy tudnánk-e arról beszélni, hogy, hogy ő meg a következő, azok milyen szolgálatokban vannak ott. Ettől evangélium az ő hitük. Ettől világhírű az ő hitük. Hogy ott van életük oda szentelve Istennek, és a gyülekezetben megvan a maguk helyük, ahol Isten tudja őket használni. Hát hadd legyen a mai nap különösen ilyen kérdése az ige szakasznak, hogy személyesen én rólam, aki ma reggel Isten színe előtt állok, hallom az ő szavát, én rólam milyen jellemzők, jelzők fogalmazhatóak meg. Vagy bármit is megfogalmazhatnak rólunk, ezek mennyire kapcsolódnak, mennyire kötődnek össze, mennyire alkotnak egy közösséget, egy gyülekezetet. Kívánom, hogy ebben szólítson meg bennünket az Úr, és láttassa meg velünk azt, hogy ha élő gyülekezetről beszélünk, akkor evangéliumi életekről beszélünk. Kívánom, hogy így legyen. Drágulunk, hála szívvel köszönjük te néked a mai igét, megterített asztalt, ige asztalát. Köszönjük, hogy megszólítva érezhetjük magunkat, amelyben ott van mindannyiunkra nézve annak a kérdése, Urunk, hogy mennyire evangéliumi a mi életünk, mennyire örömhír másoknak. És olyan jó látni azt, hogy gyülekezet közösségeként, római gyülekezetben mennyi sokszínű szolgálatban ott állók, akikért ott áll Pál apostol is, könyörögve, ahogy egymásért oda kiállhatnak te hozzád. Urunk, kérünk téged, hogy te formálj, te tisztogass bennünket, hogy érezzük ennek a szükségét, hogy mit jelent egymásért te előtted állni, mit jelent tőled kapott szolgálatban lenni, és mit jelent jó hírré válni ebben a világban. Kérünk, te munkálkodj bennünk, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánunk mindenkinek.
0: Tisztelt rádióhallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тороцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, я настолько. Я один FM. Классный радио.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szívjam azt a
1: Jodin FM.
2: Klassne Radio.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk.
1: Galeria Uhorskoho domu Munkácsi Mihály.
2: A Munkácsi Mihály Magyar Ház galériája.
3: Mai rovatunkban egy kiemelkedő kárpátaljai képzőművészt mutatunk be. Réti Jánost, festő és grafikus művészt, aki Ilosván született 1949. január 18-án, jelenleg pedig Ungváron él és alkot. Tanulmányait 1965 és 1969 között az Ungvári Iparművészeti Szakiskolában végezte, ahol mesterei Berec Vilmos és Petki Sándor voltak. Már fiatalon elköteleződött a képzőművészet mellett, és 1974-től rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi kiállításokon is. Pályafutása során dolgozott a területi művészeti alapnál, ahol díszítő grafikusi feladatokat látott el, később pedig tanárként is tevékenykedett az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában, így a művészet átadása is fontos részévé vált életének. Réti János a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának alapító tagja, és a Kárpátaljai Magyar Képzőművészeti Élet egyik meghatározó alakja. Művészetére a sokszínűség jellemző, festészete és grafikája a realista ábrázolástól egészen az absztrakt, dekoratív, geometrikus forma világig terjednek. Munkásságát több díjjal is elismerték, többek között 2016-ban Révész Imre díjat kapott. Alkotásai Kárpátalján és Európa számos városában is bemutatásra kerültek, bizonyítva, hogy művészete túlmutat a régió határain. Réti János életműve a Kárpátaljai Magyar Képzőművészet értékes és meghatározó része.
1: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки Угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
2: Rovatunkat támogatta a Munkácsi Mihály Magyar Ház és a Zahid Finance Group Kft.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вивьяносто два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva. Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: kedves Claudia és kedves Zoltán. Fiatal házaspár, 3 gyermekkel, nagy családosok. Szeretném, ha azzal indulna ez a beszélgetés, mint bármelyik másik ilyen családbemutató adás. Meséljék el nekem, illetve a hallgatóknak, hogy ki hogy emlékszik arra, hogy hogyan ismerkedtek meg önök. Claudia.
1: Mi 2015-ben ismerkedtünk meg, én akkor még a csempeszalonban dolgoztam, és Zoltán bejött hozzám vásárolni, és így indult el az egész folyamat. Aztán az internet csodája, Messengeren elkezdtünk beszélgetni, elhívott az első randinkra, és aztán jöttek, teltek egyik nap a másik után, és 2 hónap után már megkérte a kezemet.
0: Ne rohanjunk ennyire előre. Így utólag vissza emlékezve. Tényleg ennyire emlékezetes volt az az első találkozás ott a csempeboltban?
1: Nem, szerintem nem a csempeszalonban volt a legelső ominózus pillanat. Talán, nem tudom, ugye a messenger beszélgetésekből indult el az egész folyamat inkább.
0: Milyen volt az első randevú? Az már elhangzott, hogy viszonylag hamar megtörtént.
1: Elmentünk sétálni, elvitt a Tasnádi útra.
2: Hozzá kell tenni az igazsághoz, hogy akik Beregszázban élnek, azok nem biztos, hogy tudják ezt az információt, hogy a Kárpátok gerince az a beregszásziak számára mindig el van takarva. Egyetlen olyan hely van, ahol ez a gerinc jól látható, adott esetben a Havasi táját láthatod Beregszáztól néhány percre, hogyha elmegyünk Ardó irányába, és megkerüljük az Ardai hegyet, ami egyben körbeveszi a beregi dombokkal, körbeveszi a beregszászi lakosokat, és egy beregszászi legénynek ez igazából az egyik legszebb beregvidéki táj, ahol lehet sétálni egy csinos hölgyel.
0: Adódik a kérdés, hogy mikor volt ez a séta? Melyik hónapban?
1: Júniusban.
0: Júniusban?
1: És, igen.
0: És júniusban, ha én oda elsétálok, akkor még látom a havat a Kárpátokon? Mi köze volt ennek az információnak a randevúhoz?
2: A táj volt a lényeg, hogy valami olyan szép dolgot látsz, hogy egy beregszászi számára az biztosan meglep, hogy te jó ég, a Kárpátok gerince ilyen közel van, és ennyit látható. És ez volt a varázsatos hely ennek az
1: egészen. Ami még ott fontos, hogy a nap lemente időszakba mentünk ki, és akkor ment lefele a nap.
0: És túl azon, hogy szép volt a táj, hogy a nap szépen ment le, mi volt az, ami mondjuk Zoltánt azon a randevún igazán vonzóvá tette? Ha mondjuk 1 vagy 2, esetleg 3 tulajdonságot kéne mondani.
1: Azon az estén sokat beszélgettünk, ugye hát az ismerkedő is napja volt még, vagy időszaka volt még, és nagyon sokat beszélgettünk, és egyre több közös dolog derült ki rólunk, hogy őtet is ezek a dolgok érdeklik, engem is ezek a dolgok érdekelnek, vagy nem tudom, majd felhozódott akár a gyereknevelés, ő is így gondolkozik téren, én is így gondolkozok téren.
0: Első randevón?
1: Hát igen, első randevón az nálunk elég hosszúra sikerült szerintem.
2: 7 órát beszélgettünk.
1: Igen.
0: 7 órát.
2: Hajnal 2-ig és 4-től. És fontos, hogy megjegyzem, az első egy sétáló ismerkedési alkalom volt, nem a randi, és pontosan másnap volt az első randi, ami fontos megjegyeznem, hogy ez így teljes, mert az első alkalommal egy ismerkedő sétára invitáltam meg a hölgyet, és másnap, miután hajnal 2-kor befejeztük az első napi programot, akkor már másnap gyakorlatilag ezt a dolgot már randinak hívtuk, és virággal érkeztem, a házhoz érkeztem.
1: Első alkalommal is házhoz érkezett, mert nem tudta a címemet és a telefonszámom.
2: És azt mondta, hogy hát old meg, ha akarsz sétálni, akkor gyere rá.
1: Ha megtalálsz.
2: És én megtaláltam, hogy illik.
0: Claudiától már hallottuk, hogy mik voltak az első benyomások, vagy azok a tulajdonságok, amik igazán vonzóvá tették. Zoltán, mik voltak? Szintén ugyanez a kérdés. A kezdetben mi volt, ami vonzóvá tette Claudiát? A szépségen kívül. Mert az alap.
2: Én nekem azt mondják a barátaim, hogy én egész életemben építkezem, mindegy, a sokadik fürdőszoba projektemet viteleztem éppen ki, és bementem a kedves Jani barátommal a Beregszász közelébe található csempeszalonba, és ott volt egy fekete kis Amazon hölgyemény, aki igazából ilyen gyorsan lepattintott bennünket a vásárlás. De viszont adott egy névjegykártyát, és ráírta a nevét, hogy Claudia. És így telt a mi csempénk, és már megjegyzem alásan, hogy a történet érdekessége, hogy gyerek mondtam neki, hogy olyan csempét ajánljon, amit könnyű majd felmosni, és 2 hónappal később ő mosta ezt a csempét a mi közös konyhánkban, úgyhogy ez az érdekes dolog volt. És a lényeg az, hogy ez az megtörtént, aztán Facebookon bejelölt ismerősnek, hát a csinos hölgyet azért mindenképpen körbe kell vizsgálni, hogy miért is jelölt be, és aztán kiderült, hogy ő az a Claudia, akivel én találkoztam ebben a vásárlás alkalmával. Aztán meghívtam egy ismerkedő sétára, mert hallhattunk, hogy nem adott meg pontos címet, de ott voltam. És igazából onnantól kezdve gyakorlatilag a mai napig együtt vagyunk. Még az első nap nem, már hajnal 2-ig tartott az első ismerkedős sétáló programunk. Másodnap volt a romantikus úgynevezett randevú, a virággal érkeztem is egyéb, és az is fantasztikusan sikerült, hogy legalább hajnal 2-ig is. Attól kezdve gyakorlatilag mi együtt vagyunk. Hát 8-12 napra rá együtt elmentünk nyaralni. Közösen úgy kell elképzelnünk, hogy Horvátországban folytattuk az ismerkedést közösen, és mi attól a pillanattól kezdve gyakorlatilag együtt töltjük az életünket.
0: Meseszék. A kérdésem az volna, mi az a három tulajdonság, ami az elején nagyon figyelemre méltó volt Klaudiával?
2: Igazán nem tudom, mert én elvált ember vagyok, és amikor édesanyám elmondása szerint, akkor én hazamentem másodnap erről a randevúra, akkor azt mondtam édesanyámnak, édesanyám, én újra nősülök. Úgyhogy a nulladik pillanatok kezdve, amikor az ember megtalálja a sajátját, megtalálja a társát, megtalálja a párját, az egy óriási furcsa érzés, mert sok mindennel tapasztalt már addig az ember, és amikor megtalálja azt, aki neki van kitalálva, akkor az úgy jobb, úgy betölti, helyére betölti a szerepét. Nem volt kérdés.
0: Konkrét tulajdonságok, hanem közben az egész
2: a lényeg. Tisztességűvel.
0: Adódik a kérdésem mind a két félhez, hogy a kezdeti egymásra találásban, ahogy megismertétek egymást, amilyen tulajdonságokat megláttatok a másikba, és vonzóvá tette a másikat irányotokba. Sokat változtatok? Sokat változtatott rajtatok mondjuk ez a kapcsolat, a házasság, a gyerekek? Vagy igazából, ha visszagondoltok, ugyanazt az embert látjátok a másikban?
1: Szerintem etéren Zoltán talán türelmesebb lett, és olyan nyugodtabb.
0: Igen.
1: Mióta úgy családunk van. Az elején olyan 150%-kal pörgött, dolgozott éjjel-nappal, aztán most már megtanult lelassulni, és együtt tölteni, minőségi időt tölteni velünk, vagy együtt tölteni. Szerintem ebben változott.
2: Az biztos, hogy a feleségem tanított meg arra, hogy nekem 4 órakor el kell hagynom a munkahelyemet, és nekem 4 órakor fel kell vennem a munkahelyen, és az a kell vinnem, majd arra tanított meg, hogy igazából ezt a korlátot ezt meg kell tenni. Nagyon sokat segített ebben a igazságban.
0: Mi az, amiben Klaudia változott mondjuk az első találkozáshoz képest?
2: Azt gondolom, hogy én abban a pillanatban megtaláltam valami olyat, amit korábban elképzeltem, hittem azt, hogy létezik ilyen, vagy annak hittem bizonyos más érzéseket és dolgokat. Az az állandó, mint amikor a két követ egymásra teszi, és pont passzol. Én nem látom változást semmilyen irányban. Ez pont olyan passzoló dolog ma is, mint 10 évvel ezelőtti állapotomban volt. Nem érzem azt, hogy mi akkor Jóisten kegyelmével egymásra találtunk, és ebben a millióban éljük életünket. Rengeteg minden változtatott az én életemben is. Teljes más tulajdonságok lettek fontosak, amiket hálás vagyok. És tőlem sok esetben meg is pozitív elemű változtatott ez engemet, de azért is, mert pont nem olyan, mint én, és mégis olyan, mint én.

0: Mi vagyunk a Birka család!
1: Első találkozás, első randevú, lánykérés volt-e? Milyen volt?
2: Azt tudta, hogy számomra fontosabb a lánykérés, mint az esküvő. És, de ez tényleg így van, nem tudom, nekem ez így ez a kép úgy kialakult a fejemben már gyerekkorom óta. Hát ez egy nagyon izgalmas és meglepetéssel teli nap volt. Ugye akkor voltunk 2 hónaposak, és ennek úgy kezdődött, hogy elvitt pizzázni.
3: Fontos megnézni, a város legrosszabb pizzájázóba mentünk el, ahol egy szívecske formájú vastag pizzát hoztak ki egy teával. Tudatosan szervezem a dolgot, hogy legyen valamihez viszonyítani az estfolyamat.
2: Aztán kaptunk egy telefont az egyik kedves barátunktól, hogy nem-e tudnánk érte menni, mert elvitte ő is a barátnőjét, aztán kicsit összevesztek, és hogy nem-e tudnánk elmenni segíteni Péterfalvára. És elindultunk hozzájuk, és az óriás keréknél Péterfalván, gondolom, ezt mindenki tudja, hol van, ott kötöttünk ki, és keressük őket. Aztán Zoltán megkarolt, elvezetett az óriás kerékhez, ott felkapcsoltak a fények, beültünk, és a legtetején megállt, és ott megkérte a kezemet. Leérkeztünk, és közben élő zongorazene volt, ő is hegedült nekem.
3: Egy tangó. A zongora kísérlet, Antal is van, és közös barátja kísérletében.
2: És megkaptam egy óriási vörös rózsacsokrot, és nagyjából
3: és utána röviden... amíg hazahozott bennünket.
2: És a nagyjából röviden így történt az egész.
1: Hát erre csak az üteszem, hogy ez nem semmi.
2: Igen.
1: Ez az énje egyébként. Ez megmaradt Zoltánnak a mai napig? Tehát, hogy nem az van, hogy csak szimplán, nem tudom én, végig sétálunk egy járdán, vagy egy ösvényen, hanem annak az ösvénynek története van, hanem ott akkor színek, szagok, illatok megjelennek.
2: A 70-80%-a ennek az énjének így megmaradt. Nem amúgy tényleg spontán képes beállítani egy csokorvirággal, vagy egy meglepetéssel, úgyhogy ez az énjét, ezt is szeretem többek között benne. Úgyhogy mondhassuk, hogy megmaradt. Nagyjából megmaradt.
1: Milyen volt az esküvőtök?
2: Szerintem nagyon jó.
1: Igen? Olyan esküvő volt egyébként, mint amilyennek Claudia mondjuk kamaszkorában egy 15-16 éves fiatal kamaszlány elképzeli, hogy majd legyen az esküvőm?
2: Szerintem igen, nagyon fontos, hogy mi szerveztük, terveztük az egészet. A vendégi kör az igazából csak a család és a barátok voltak. 116 fő volt pontosan.
3: 130 jött el, igen. 130-ból jött el.
2: És hát szerintem nagyon jó volt. Mindenki nagyon jól érezte magát. Nagyon fontos volt, hogy tényleg mindenki jól érezze magát, az a nap legyen felejthetetlen, mi is jól érezzük magunkat, és szerintem ez az egész így történt. Szerintem pont így, ahogy álmodozunk róla.
3: Az egy nagyon fontos része volt ennek a napnak is, meg az egész életünkben az, hogy egy szeretett közösség vesz belünket körül, és azokat az embereket meghívtunk, azokat meglátogattuk körbe, és jó érezés volt, hogy ezek az emberek szeretnek bennünket, és fontosak vagyunk nekik, amennyire nekünk is fontosak ők. És egy olyan közösségben tartani egy ünnepet, ami életre szól, és teljesen más, miközben van, itt nem voltak elvárások, itt nem volt rossz, vagy nem volt botrány, vagy itt valami olyan dolog volt, egy közös öröm, amely átjött mindenkinek, aki ott volt, és nekünk is szerintem egy hatalmas élményemet a szempontból, hogy egy olyan közegben lehetünk, és ami életünk olyan közegben indulhat el közösen, amely erős közeg, és azt valami tapasztalatunk minden szakaszában, hogy ha van, akkor mindig van közeg, akire számíthatunk.

0: Mi vagyunk a Birta család!
1: Birta család. Mi az erőssége ennek a családnak? Mitől működik jól?
2: Nagyon sok párkapcsolat küzd bizonyos dolgokkal az életben. És nagyon sok mindenből eredek ezek a gondok. Én azt tapasztalom ebben az életem az elmúlt 10 év és plusz egy időszakában, hogy nagy kegyelem az, amikor az emberek egymáshoz vannak formálva, gyárilag. Mert egy csomó probléma nem probléma nálunk. És ez egy óriási kegyelmi ajándék. Nem kell cirkuszolni, nem kell veszekedni, üvöltözni. Nincsenek olyan alap problémák vagy alap különbségek, amelyek miatt folyamatosan lennének ellenérzések, lennének konfliktusok, lennének problémák. És mi családunkban az a kegyelem, hogy ha én fáradtan hazajövök, és mondjuk éhes vagyok és nyugos vagyok, egy Birta sajnos ilyen, az képes visszaszólni és agresszíveni. Én meg tudja gyorsan számba tenni egy kenyeret, hogy rágd fiam, és aztán mindjárt beszélgetünk, és nem mondja azt, hogy hát én is fáradtam, és én ideges vagyok, és aztán mostan csapjunk össze. Nagy dolog, hogy ilyenkor nincs is kivel morcoskodni, mert az azt mondja, hogy nagyon okosan jön már ősz, és megvárta, és akkor már minden happy van. És az első ilyen konfliktus faktor kilőve azzal, hogy bölcsen tudja, hogy másiknak milyen nehézségei vannak, milyen könnyedségei, és az szerint hangolja magát ő is. Persze ez kölcsönösnek kell lenni, de hogy rengeteg dolog nálunk olyan könnyen megy, mert ezek a dolgok nincsenek. A kövek nem az élesebb részével találkoznak, hanem azok a részékkel, amik egymáshoz van csiszolva.
1: Mi az, amiben esetleg még fejlődnie kellene a Birta családnak? Ami, ha nem is úgy fogalmazok, hogy probléma, hanem mondjuk valamiféle hiányosság.
3: Szóval. Igen, talán csak ennyi. Nem, én nem tudnák ilyen hiányt mondani, hogy mi az, amiben változtatnunk kellene, vagy mi az, ami változnia kellene, hogy változzon a családban. Szerintem nincs ilyenünk. Ahogy nőnek a gyerekek, nőlünk velük, reméljük aludni is fogunk előbb-utóbb, és akkor könnyebb lesz minden.
1: Értem. Mi az, amit együtt szeret csinálni a Birta család? 3 fiú, 9 éves, 4 éves, 10 hónapos.
2: Hát mondjuk együtt lenni.
1: Mit lehet együtt? Mivel lehet eltölteni
3: hát
1: együtt?
3: Hát most már, amikor így már szépen kijavult az idő, már Zsomborka is mondjuk elég nagy 10 hónapos, most már ő is bekerülhet a biciklin a gyerekülésbe, és ezt tavaly épp nem, de tavaly előtt rendszeresen csináltuk minden este, hogy így a faluban csaptunk 1-2 kört, és akkor az így élvezték a gyerekek is ebből a szempontból lefáradtak estére.
1: Ez egy ilyen visszatérő program?
3: Igen, ez minden este csináltuk, és ugye ezt nagyon élvezték ők is. Eddig Hunorka ült a gyerekülésbe, most már Zsombor fog, túrázunk egyet.
1: És amikor mondjuk az idő nem teszi lehetővé a kinti programot? Vagy tél van, hideg van?
2: Nekünk nagy közösségünk van, és aztán szerencsére mindig vannak közösségét tart programok, ahol megyünk a családastól. Arra próbálunk figyelni, hogy mondjuk legyenek én idős programok is, mondjuk 2 hetente egyszer egy fiús program, 3-4 óra, összezek lányokat, akkor a lányok is elmennek egy ilyen én idős programra, amit én magam is szorgalmazok, hogy legyen a házi tündérnek is, anyukának is valami feltöltődés, akkor, amikor éppen most a gyermek ilyen korban van, mert ez most a legnehezebb ilyen szempontból. Mi nem sok tévét nézünk ebből, kifolyólag a tévézés az csak nagyon ritkán hétvégén adatik meg a csodát, hogy nézünk közösen valamit, hát de ilyen is van, nem sokszor, de ilyen is van, hogy nézünk valamit közösen. A digitális tartalmaktól távol tartjuk a gyerekeinket is, illetve korlátozunk minden ilyen jellegű kihatás, behatást. De hát a közösség nagy mérete miatt szerintem ez a folyamatos. Igazából nincs olyan hét, hogy ne legyen valamilyen, vagy nálunk, vagy mi vegyünk valakihez, vagy papós, anyósnál, vagy valakinél legyen valamilyen program, amin meg kell jelennünk, mert ez a közösségnek az ereje. És egy, hát ilyen. De azért szoktunk elég sokat utazni, meg kirándulgatni, és hogyha tehetjük, akkor megmozdulunk, és vagy itt belül, vagy éppen a adott lehetőségek, ez mérten próbálunk mozogni.
1: Az a közösség, amit Zoltán említett már többször is, ez a család egyébként a tágabb családra értendő? Mert azt tudom, hogy Zoltán nagy családból, tehát 6 voltatok testvérek. Claudia?
3: Nekem egy húgom van, ott 2 éves a keresztfiunk, de ők sajnos kint vannak Angliába, úgyhogy ritkán tudunk találkozni. Hát most sajnos Zoltánnak is a testvérei ugye Magyarországon.
1: De jól tudom, hogy a Claudia szülei a szomszédban laknak.
3: Igen, anyukámik itt laknak.
1: Akkor gondolom, ha már az említett én időnél, vagy kettesben lévős, vagy egyáltalán, hogy a gyerekeknek mit találjunk ki, akkor még mindig ott vannak a nagyszülők. Jól gondolom?
3: Igen.
1: Aktívan be tudnak segíteni.
3: Igen, anyukámik nagyon sokat segítenek. Hát lényegében a vasárnapi ebéd az mindig mindig náluk van. Anyunál ez egy ilyen hagyomány, amit az ő anyukájától hozott. Még emlékszek, kicsi voltam, és mi minden vasárnap a nagymamáménknál voltunk Ardóba, és mama főzte a vasárnapi ebédet. És anyukám valahogy ezt így továbbhozta a családba, és akkor minden vasárnap náluk ebédelünk. De most hazajönnek a gyerekek suliból, loviból van, hogy átszaladnak, beköszönnek mamának vagy papinak.
1: Ez a közelség, ám de mégsem egyháztartás. Ez azt gondolom, hogy ideális távolságot, meg ideális kapcsolatot teremt a nagyszülő-szülő viszonylatba is.
2: Persze, ez nagyon fontos része, hogy itt vannak, és hogyha kell, akkor besegítenek, és igazán nagyon sok térén lehet rájuk számítani.
1: Ez a besegítés, az oda-visszaható dolog? Tehát van, amikor ti...
2: Tehenet még nem kellett fejnem, de már egyszer-kétszer megetettem, és itattam is őket, már a kecskékkel. Ez a élményem máskor is. De viszont a lényeg az, hogy egyrészt, hogy itt vannak az is nagy segítség, mert mi Rexházban dolgozunk, és a gyerekeink is, legalábbis Zoltán fiunk ott amúgy, de zeneiskola, cselekészet és millió más foglalkozás bent van, azért tudok, hogy egy előretört helyőrségünk az az én édesanyám, aki gyakorlatilag nagyon sokszor viszi hozzá, megy úszásról, zeneiskolában megvárja, értjük, mert hogy igazából az, hogy a nagyszüleink itt vannak, ebben a régióban is itt vannak velünk, az egy óriási ajándék. Mert akik, bár hosszú téma ez, de hogy gyereknevelést, akkor nem érezzük meg a nagy tehernek, hogyha egy közösségben vannak ezek a gyerekek. És amikor több generációk éltek egymás mellett, vagy egymás után, egy udvaron, akkor volt egy akkora ajándék, hogyha a fiatalok elmentek dolgozni, akkor a kicsik a mamira, meg a papira maradtak. És ez a több generációs családmodás sajnos ma már nem annyira szeretik, de azért mi saját bőrünkön tapasztaljuk azt, hogy valami baj van, valami programban, születésnap van, vagy olyan helyre mennénk el, ahol akarunk menni, akkor gyakorlatilag mamák rá vannak állítva, és akkor vagy papit, aki különben meg kell említeni, mert a fósunk nagyon szereti az unokáit, így aztán elbír akár hárommal is, hogyha szükség van, éppen most is velük vannak én. Ez egy kegyelmi ajándék, hogy egyszerűen lehet rájuk számítani, és ez minden szempontból nekünk óriási segítség.

0: Mi vagyunk a Birka család!
1: Adódik a kérdésem, hogy a telik múlik az idő, 15-20 év múlva, milyennek szeretnék látni a családjukat, a Birka családot? Hasonlóan, mint ahogy az előbb elhangzott, hogy a nagyszülőkre rá lehet bízni az unokákat, örömmel vannak velük, segítik őket, vagy pedig kvázi egy udvaron, vagy pedig szétszórva a világban, a nagyvilágban. Mik a vágyak?
2: Szerintem semmiféleképpen nem szétszórva a nagyvilágban. Igazából nekünk a ház is az első perctől úgy lett tervezve, hogy a második szint az teljesen külön lehet választani, külön bejárata, és mindenképp azt szeretnénk, ha legalább egy fiunk mondjuk a családjával itt maradna velünk. De ha nem, akkor mindenképpen azt szeretnénk, hogy a közelben, hogy vagy mi is tudjunk segíteni nekik. Hát reméljük, mondjuk 20 év múlva már Zoltánka 29 éves lesz, addigra már reméljük lesz egy-két gyerkőce, és majd tudunk neki is segíteni, akár csak unokázni.
3: Én ezt mindig többször elmondom, hogy szerintem Kárpátalján az az igazi sikeres, nem jó szó, de eredményes magyar ember, akinek a gyerekei meg az unokái is itt Kárpátalján maradnak és itt tesznek magyarként. Tehát én azért imádkozom, hogy az én gyerekeim, érdekes mondom, mint fiú egyelőre, azok keresztény családapák legyenek, amikor eltelik az idő. És akkor elégedett lennék ezzel a jövőképpel. És mondjuk itt lennének a környéken, annak lehet legjobban. Ez egy nagy vágy, úgy próbáljuk őket nevelni, bár ez nem értelmszerűen csak a szülőtől függ, hogy érezzék azt, hogy Kárpátalján a magyarság az egy konstant állapot, amely elbírja az összes környező vihart, és rossz hírt, jó hírt, reménytelenséget, kilátástalanságot, és éppen ma láttam egy kedves ismerősének a immáron 16 éves fiát, aki egy ösztöndíjat vett át, és olyan jó volt látni, hogy őszintén mondta azt, hogy a kárpátaljai magyar fiatalságot akarja szolgálni a munkájával, és csodálkoztam, hogy jé, hát ezt lehet jól csinálni, ezek szerint a következő generációban, ha eleget imádkozunk, akkor be lehet őket csepegtetni, belénk is belénk vertik ezt a szüleink, vagy belénk csepegtették ezt a szüleink. Úgy gondolom, hogy 15-20-25 év múlva az én álmom, bár minden Istennél van, hogy legyenek értékes emberek a közösségük számára, a családjuk számára.
1: Az előbb elhangzott egy szó Zoltán szájából, az egyenlőre. Három fiú van egyenlőre. Rádióhallgatók nem láthatják ilyenkor természetesen értelemszerűen az arcokat. Claudia szemei fölugrottak, szemöldöke felugrott, szája mosolyra húzódott. Ugye a nagyfiúval is váltottam pár szót, hogy három fiú mellé nem kéne egy kislány. Az ő határozott, tehát a kisebbik Birka Zoltán véleménye az volt határozottan, hogy kislány nem.
3: És ilyen, jó.
1: Claudia?
2: Igen, ők benne lennének egy foci csapatban, csak fiúk legyenek. Nem, szerintem a férjem mindig elmondja, hogy nem most kell erről beszélni, mikor még csak a kicsi még túl kicsi hozzá.
3: Erről nem szabad ilyenkor beszélgetni.
2: De én úgy érzem, hogy nekem ilyen 18 éves korom óta ilyen céltudatos életem volt. Én ilyen tervező ember vagyok. És
3: én nem is tudtam egyébként.
2: És nekem ez mindig, de tudtad, mindig elmondtam, hogy nekem három gyerekem lesz, és három fiam, és valahogy úgy érzem, hogy nekem három császármetszésem volt, ez most már így elég nehéz lenne mondjuk egy negyedik, bár a dokim azt mondta, hogy nem lát egyenlőre gondokat, problémákat, ha szeretnénk, lehet egy negyedik is, de úgy érzem, hogy a negyediket azt nekünk örökbe kell fogadni, az is egy ilyen céltudatos terv az életünk részébe.
1: Három saját gyermek.
2: Igen.
1: Örökbefogadás.
2: Igen. Nekem ez mindig is, nem tudom, ilyen életcélom volt, hogy megmentsünk egy életet. Az, hogy én mondjuk benne lennék most már egy kislányba is, a férjem az inkább egy kisfiúba, de szeretnénk, igen.
1: Kérek egy nevet.
4: Zoltán.
1: Kérek tőled is egy nevet.
4: Honor.
1: Honor, nagyszerű. Honor, 3 éves, ugye, Zoltán?
4: Igen.
1: Te hány éves vagy?
4: 9.
1: Szoktál azon gondolkodni, mi leszel, ha nagy leszel?
4: Rendőr, zenész.
1: Milyen hangszerem?
4: Zongorázok. Most apukám azt mondta, hogy ha zongorázni megtanulok, utána mellett a dob és gitár. Van már egy gitárom.
1: Tulajdonképpen azért jársz zongorázni, hogy majd később gitározhass, meg dobolhass.
4: Igen.
1: Mi az, amit együtt szerettek csinálni a családdal? Milyen közös program?
4: Dugolni.
1: Irándulni a hegyekbe vagy a vízpartra?
4: Hát vízpartra is, hegyekbe is. Egyszer mondta apukának a barátja, hogy majd egyszer, ha lejön következően, akkor felmenjünk a hoverlára.
1: Egész a csúcsi.
4: Nem, oda nem, nem kapnék levegőt.
5: Igen, értem. Figyelj, szoktál-e segíteni itthon a családban a felnőttek dolgában, mondjuk a háztartásban vagy a kertben valamit?
4: Hát, néha takarítok.
5: Mit jelent?
4: Hát, összerakom, amikor kupi van, rendesek.
5: Hárman vagytok fiútestvérek, te vagy a legidősebb. Milyen három fiúval együtt lenni? Vagy milyen három fiúból a legidősebbnek lenni?
4: Hát nehéz, minden nekem kell. Hát sok dolgok. Néha szólok összeg, tesóimmal összeveszünk.
5: Egy picit, hogy mondjam, vigyázni is kell rájuk? Szülők akár el is várják, hogy na, Zoltánkám, figyelj az öcséidre?
4: Hát igen.
5: Nagyon résen kell lenni, nagyon elevenek a tesók.
4: Igen, a zsombora a virághoz megy, letépi a virágot, másikhoz kiszedi a földet, fárasztó.
5: Hárman vagytok fiúk, nem kéne ide egy kislányt?
4: Ha takarít, akkor igen.
5: Ha, hát meg kell tanítani takarítani.

0: Mi vagyunk a Birta család!
1: Ugye a Kárpátaljai Nagycsaládos Egyesület tagcsaládjainál a tagfelvételnél is szempont az, hogy istenfélő keresztény hitben neveljék a gyermekeiket, és ők maguk is így éljenek. Én valamiért azt gondolom, hogy ez a Birta családban nem is kérdés, hogy itt, mint a családfő, az édesanya, a rokonság, a gyerekek is így élnek. De azért mégiscsak felteszem a kötelező kérdésemet, mennyire van jelen a mindennapokban a hit, a vallás, a jó Isten?
2: Egyszer a kisfiam feltette ezt a kérdést, még kicsi volt, vagy még hunorka előtt, hogy apa, majd ha nem leszel, akkor ki fogja olvasni azt a könyvet esténként? És ez érdekes volt magát a Bibliát. Ez érdekes volt, mert nem tudatosan, de egyrészt tudatosan, mert az fontos rész, de hogy mindig sokat gondolkozom azon, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy Istennek a jelenlétét azt tudásként átad a gyermekeid számára. Templomba jár, minden gyermekünk első éves korától templomba jár, ott sír a, egyetlen egy kis első, egy évesként ott sír a pöllében, majd játszik, ott molesztálja a játékait. Van már egy kis pacsorunk, ahol játékok, könyv és egyéb dolgok vannak a Birta gyerekeknek fenntartva, de hogy mi magunk is úgy nőttünk mindenhatan, hogy egy éves korunktól kezdve, hogy hideg volt, vagy meleg volt, akkor templomban ültünk. Hogy hogyan lehet a Isten jelenlétét, az a megtapasztaláson alapuló tudást átadni a gyerekeknek, hogy Isten létezik, és ő az, aki vigyáznak, és mindenek felett van. Imádkozunk esténként, én sokat beszélgetek a gyerekeimben, amikor utazunk szerencsére arról, hogy az élet hogy működik, és hogy hogyan lehetne jobbá tenni ezt a világot, amiben ők növekednek. Más, sok mindent én nem adhatok neki szülőként. Se a pénz, az elmúlik, a házak azok összedőlnek, értékét veszítik, de ha Isten hitet oda tudunk, valahogy közel tudjuk hozzájuk jutatni, akkor lehet, hogy az a legtöbb, amit én tehetek szülőként, hogy ezt átadom nekik is. Erről beszélek, erről próbálok ezen a tengelyen tenni. Hogy legalábbis hitelesnek van, ez nehéz szó, mert én ezt nem gondolom így, hogy lehet ember hitelesebben ezen a területen, de hogy nagyon fontos rész az életünknek sarokköve. Jó kérdés, hogy hogyan lehet ezt jól átadni. Az jó, az megkönnyezdi az embert, amikor a gyereket a leghangosabban mondja, mi atyánk volt a templomban, és mindenki jó, hát a kis Zoltánkát hallotta az első sor is, hogy milyen szépen imádkozik. Ugye most már több gyermekünk van, nehezebben tudsz Bibliát olvasni lefektetéskor, örülsz, hogyha egyáltalán két mesét tudsz még elolvasni. De hogy ott van ez is, nekünk ez egy meghatározó része az életünknek.
1: Ez volt ma a Családi Kör, a vágó kollégámmal, Barkasz Erikkel kívánok további jó rádióhallgatást, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Rajkó Balázs.
3: Такою була передача сімейна коло сьогодні. Від імені редактора Баркаси Еріка та ведучого передачі Ройко Балажа я прощаюся з вами. Дякуємо за увагу.

a legnagyobb tornáit idézik fel, hanem azokat a pillanatokat is, amikor együtt szurkoltunk, ünnepeltünk, vagy éppen izgultunk kedvenc csapatainkért. A visszatekintés után pedig már előre nézünk, hiszen hamarosan kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok! Glasiť rokyúca bázlíš na zabútnik spohadiu. Cipisne nahádujúť na zaše pro najprostejšiejšej futbolnej turnír planéty a i pro momenty radosti, chvíľovania a pitrenku uľúblených komand. Pizde cieji muzičnej podroží u minule my už devomosia vpred, a že zovsim skoro startuje čempionát svitu z futbolu 2026 roku.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

Vásárosnamény turista szemmel. A Bereg egyik legkülönlegesebb természeti kincse a Barabás határában található Kaszonyi hegy természetvédelmi terület, amely egy-egy egykori sziget vulkán maradványa. A sík vidékből hirtelen kiemelkedő domboldalak már messziről jelzik, hogy egy különleges tájra érkezünk. A Kaszonyi hegy nem csak geológiai érdekesség, hanem valódi élővilági mozaik is. Erdők, sziklagyepek és szőlőművelésre alkalmas lankák váltják egymást. A terület különlegessége, hogy az Alföld és a Kárpátok növényvilágán elemei itt egyszerre vannak jelen, így ritka és védett növény és állatfajokkal is találkozhatunk. A kirándulók számára a hegyoldalakról lenyűgöző kilátás nyílik a Beregi síkra, a természetjárók pedig a tanösvények mentén ismerkedhetnek meg a táj kialakulásával és élővilágával. A közelben egy egykori kőbánya és bányató is látható, amely tovább színesíti a térség természeti arculatát. A Barabásban található Kaszonyi hegy ideális úti cél mindazok számára, akik szeretnék felfedezni a Tisza vidék egyik legérdekesebb természeti értékét, ahol a természet, a földtörténet és a csendes túraélmény.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam azt a
1: Jodin FM. Klasszne radio.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: A most következő mese az Üveghegy meséíró pályázatra érkezett be hozzánk. Fogadjátok nagy szeretettel! Brekóczki Domokos Evelin. Mese az ébresztő óráról. A tél lassacskán összetűrte fehér takaróját, és készült búcsút venni a tájtól. Egy-egy helyen ugyanott maradtak az elnyűtt takaró foszlányai, de már előbb bújtak az első friss zsenge fűszálak, és ismét kezdett színbe borulni a világ. A napocska vidáman mosolygott le az égről, alig várta, hogy ismét találkozzon az eddig mély álomban szendergő természettel. Ahogy besurrantak az első napsugarak az ablakon, az ébresztő óra is felriadt álmából és sietve kezdett bele dalába. Csör, csör, csör, énekelte. Jó reggelt, világ! Csör, csör! Aliz minden reggel erre a dalra ébredt. Nagyot nyújtózkodott ágyikójában, majd ledobva takaróját. Készülődni kezdett, és ilyen szép tavaszi napon egy percet sem vesztegethet el. De nem mindenki kelt ilyen vidáman. Mojci a medve és Zsörti a zsiráf, akik Aliz játszó pajtásai voltak, zsörtölődve húzták fejükre a takarót. Nem hiszem el, hogy ez az óra ilyen kora reggel tud ilyen lármát csapni, duzzogott Mojci. Csör, csör, egyre csak azt kiabálja, pedig milyen szívesen aludtam volna még egy kicsit, panaszkodott Zsörti is. Az ébresztő óra szomorúan elhallgatott, bántotta, hogy kisbarátai ilyen csúnyán megsértődtek miatta. Mojci, hallasz? Súgta a takaró alatt Zsörti. Igen, mivel ez a nagy szájú óra felébresztett, már jól hallak, válaszolta Mojci. Neked olyan szép hangod van, folytatta Zsörti. Milyen kellemes lenne, ha a te dalodra ébredhetnénk. Igaz, büszkélkedett Mojci. De mit lehet kezdeni ezzel a mindig hangos ébresztő órával? Nekem van egy jó ötletem, majd később elmondom neked is. Aliz eközben elkészült és vidáman terítette meg asztalkáját, melynél körbeültette barátait. Finom teát és lekváros kenyeret szolgált fel reggeliként. Az asztalnál helyet foglalt Zsörti, Dujci, Paci a hintaló, Panka doktor, a baba, Géza a nyuszi és Hápi a kis sárga kacsa. Anya megengedte, hogy reggeli után kimenjünk az udvarra játszani, közölte boldogan Aliz. Persze csak, ha mindenki megígéri, hogy jól viselkedik, tette hozzá. A kis csapat újjongani kezdett. Nincs is jobb egy ilyen szép tavaszi napon, mint a szabadban futkározni, versenyt futni a simogató tavaszi szellővel, és melengetni az arcunkat a kedves napsugárban. Ide figyelj, mondom a tervet, húzta oldalra Zsörti Mojcit, nehogy valaki meghallja, mire készülnek. A kert végében építettük azt a nagy hóembert. Viszont ő már elutazott más vidékre telelni, mert nem szereti a tavaszi meleget. Az a hangos ébresztő óra nem tud erről, hisz mindig csak a szobába áll, és a hóembert is csak az ablakból látta. Mondjuk neki azt, hogy világgá ment a hóember, és segíteni kell megtalálni. Így míg mi játszunk, addig ő a kert végében bujkál majd, és mikor indulunk befele, ott marad. De Zsörti, kiáltott rá Mojci. Mégsem hagyhatjuk, hogy szegény kimaradjon. A tavaszi esték nagyon hidegek, baja eshet. Ne félj semmit! Anya minden nap körülnéz az udvaron, és összeszedi a kimaradt dolgokat, be fogja hozni, de hogy ne zavarjon minket a pihenésben, biztos kihagyja a konyhában. Akkor aztán majd a te hangodra ébredhetünk reggel! Ő meg majd csörögjön ott magának, úgysem halljuk. Hi-hi. Barátom, te zseniális vagy! Csináljuk! Alice felvette a kabátját, és pajtásait is felöltöztette, nehogy megfázzanak. Virágos gumicsizmát húzott a lábára, és a kis csapat sietett az udvarra. A Mojci és Zsörti hátra maradt, mondván, menjenek nyugodtan előre, ők még megigazítják a bevetett ágyukat.
1: Te ébresztő óra, szólt Zsörti.
2: Nagy bajban vagyunk.
0: Mi a gond? Felállt csendesen az óra.
3: Emlékszel a hóemberre, amely az ablakon keresztül integetett neked? Képzeld, ma reggelre eltűnt, világgá ment. Meg kell keresnünk. Biztos nem jutott messzire.
0: Hogy segíthetnék nektek?
3: Gyere velünk az udvarra, három irányba indulunk, és megkeressük. De ne szólj senkinek. Nagyon szomorúak lennének a többiek.
0: Rendben. Szívesen segítek. Jaj, nagyon aggódom a hóemberért. Merre lehet?
3: Siessünk.
0: A két bajkeverő a kert végébe kísérte az órát.
3: Te jobbra mégy keresni, én balra, Mojci pedig megnézi a ház körül,
0: adta ki a parancsot Zsörti. Rendben, megígérem, hogy minden bokrot jól átnézek, és mindent megteszek, hogy megtaláljam, mondta az óra. De ahogy az ébresztő óra útnak indult, Zsörti és Mojci összekacagtak a háta mögött, és már szaladtak is a többiekhez játszani. Nagyon jól érezték magukat, előbb fogócskáztak, majd hintáztak, később Aliz egy nagy meleg kockás pokrócot terített a földre, és finom uzsonnát hozott. Körbeültek, mind megették, és játszhattak tovább. Később anya szólt, hogy ideje bemenni. Színes ceruzát és rajzlapot vett elő, és a szoba melegében továbbra is jól érezte magát a kis csapat. De nem mindenkinek volt ilyen jó napja. Szegény ébresztő óra a kert végében keresett, kutatott.
4: Hóember! Hóember!
0: Kiabálta egyre, de nem jött válasz. Ahogy az idő kimelegedett, a kertet sárborította. A kis ébresztő óra addig-addig ment, míg nem a lába beszorult egy nagyobb sárkupacba.
4: Segítség!
0: Kiáltott ilyetten.
4: Zsörti! Mojci! Hol vagytok?
0: Anya ma is összeszedte az udvaron maradt játékokat, de a sárba ragadt kis órát nem látta a kert sötétjében. A bejátszó barátok igazán elfáradtak, a szoba is szürkületbe borult. Elérkezett az este. Ideje aludni, szólt Aliz.
3: Mojci! Súgta oda Zsörti. Sikerült a terv! Holnap biztos mindenki boldog lesz, hogy a te kedves énekedre ébredhet!
5: Én azért egy kicsit aggódok, válaszolta Mojci.
0: Ezután mindenki mély álomba szenderedett, de ez az álom hosszabbra sikerült a vártnál. Mire Mojci felkelt, a nap ezer ága ragyogta be a szobát. Riadtan kezdett bele reggeli dalába.
4: Ébredjetek, jó reggelt! Ébredjetek, jó reggelt!
0: Dalolta, de a hangdallam nem ébresztette fel barátait. A napocska szomorúan nézett rá az ablakból, és Mojci megértette, milyen rossz dolgot tett.
5: Zsörti! Zsörti!
0: Keltette barátját.
5: Olyan buták voltunk, és gonosz dolgot tettünk. Az indalom nem képes felkelteni azokat, akik alszanak. Ha itt lenne az ébresztő óra, akit olyan csúnyán becsaptunk, már órák óta játszanának, nevetnének.
0: Zsörti is megértette, hogy tévedtek. Igenis, szükség van az ébresztő óra hangjára. Futott is a konyhába, hogy megkeresse, és bocsánatot kérjen. De nem látta ott.
3: Csak nem! Eltűnt!
0: Ijedt meg Mojci. Ne beszéljeneket! Itt kell lennie!
5: Szaladjunk Aliszhoz, ő biztosan segít meglelni!
3: Hiszen ő még alszik!
5: Nem tudjuk felébreszteni!
0: Sírt Mojci. Ekkor mindketten egy különös zajra lettek figyelmesek, amely az udvarról szűrődött be halkan a házba.
6: Csör, csör, csör, csör, csör,
1: hallatszott a kert végéből szomorúan az ének. Soha nem örültek még ennyire ennek a dalnak. Sietve szaladtak felé.
5: Végre, hogy itt vagytok,
1: sírt a kisóra.
5: Beragadtam a sárba, és senki nem jött segíteni. Egész éjjel itt fagyoskodtam a hidegben.
2: Sajnáljuk,
1: mondták megbánóan mindketten. A kis órának ki volt pirulva az arca. Forró volt a homloka, és a hangja is elcsuklott. Zsörti és Mojci kisegítették a sárból, és el akarták mesélni neki az igazságot. Kérlelni akarták, bocsásson meg nekik. Már tudják, mennyire hasznos a számukra. Még ha olykor-olykor zavarónak is találták, de nagyon jól végezte a dolgát. Ám a kis óra nagyon gyenge volt. Így aztán gyorsan szaladtak vele a házba. Ekkorára a legtöbben ébredezni kezdtek, és értetlenül néztek körbe. Merre lehet az ébresztő óra? Mikor azonban Zsörti és Mojci behozta őt a szobába, szint vallottak. Elmesélték a tettüket. Elmondták, mennyire bánják.
2: Gonosz dolgot tettünk, és nagyon sajnáljuk,
1: mondta Zsörti.
2: Úgy is tudnánk jóvá tenni, hogy megbocsásson. Nagyon sajnálom, kis úr. Nagyon.
1: Tört ki sírásban. Megbocsájtok, mondta halkan az óra. Azon nyomban szóltak Panka doktornak, aki gyógyszert adott az ébresztő órának.
6: Pihenjen sokat a puha ágyban, igyon jó meleg teát, és minden rendben lesz. Meg fog gyógyulni,
1: mondta az orvos. Remélem, tanultatok a történtekből, és soha többet nem csináltok ilyen butaságot, mondta Alice szeliden a két bajkeverőnek.
2: Ma megtanultuk, hogy nem szabad meggondolatlanul cselekedni, mert a tetteinknek súlyos következményei lehetnek,
1: mondta Zsörti.
5: És nem szabad másokat megbántani, csak mert nem úgy csinálja a dolgát, mint ahogy mi csinálnánk a helyébe,
1: folytatta Mojci. Így van, mondta Alice. Mindenki értékes, és senkit sem szabad bántani, de azzal, hogy bocsánatot kértetek, és megbántátok a tettetek, bizonyítottátok, hogy tanultatok az esetből, és többet nem követtek el ilyen hibát. Aznap senki nem ment az udvarra játszani. A barátok körbeülték az ágyat. Zsörti jól betakarta a kis órát, Mojci teával kínálta. Mindenki azon volt, hogy minél előbb meggyógyuljon a kis ébresztő óra. Alice meséskönyvet vett elő, és csodálatos történeteket olvasott fel a barátainak. Ennyi volt, mese volt, füle, farka, benne volt.

Brekócki Domokos Evelin, Sáros Orosziból küldött be hozzánk mesét. A mesemondót Kurmai Ráti Szilviát hallhattátok. Jó éjszakát, gyerekek! Édes álmokat, rózsás csókokat!

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok, a mai zenesávban nem egyetlen előadót vagy zenei stílus mutatok be, ezúttal az elmúlt 20 év labdarúgó világbajnokságainak hangulatát idézzük fel. Németországtól Dél-Afrikán és Brazílián át egészen a közelgő 2026-os tornáig következzenek azok a dalok, amelyek milliók számára összefortak a futball legnagyobb ünnepével. Kezdünk! Vitanje radioslušateljima, u sjednji šnjomu vypusku muzičnog treka mi zadajemo atmosferu čempionatu svijetu futbolu ostanjih 20 rokov. Vidimo je na etap Південної Африки через Бразилію до майбутнього турніру цього року. Попереду пісні, які для мільйонів уболівальників стали невід'ємною частиною найбільшого футболу.

Fel, hanem azokat a pillanatokat is, amikor együtt szurkoltunk, ünnepeltünk, vagy éppen izgultunk kedvenc csapatainkért. A visszatekintés után pedig már előre nézünk, hiszen hamarosan kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok! Vlasic Rokyóca Bezlis na zabútnik spohadiu. Cipisni na hadu itna zuše pro najprestižnější futbolný turnír planety a i pro momenty radosti chvilování tak підтримку улюблених команд. Після цієї музичної подорожі в минуле ми вже дивимося вперед, аже зовсім скоро стартує чемпіонат світу з футболу 2026 року. Це була програма «Музичний трек». До нових зустрічей!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Sluhaj, Radio Puls. Devianosto 2 i 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztatva. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Привет, Москва.
1: Йодин FM.
2: Классное радио.
1: Здорово.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a